egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Let's do it.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
1: Podtarisznye.hu.
2: To sit together on the sofa

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: licensee, and I'm plopping in my pants.
1: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
3: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton.
1: Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n. Exciting. Huh.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

poptarisznya .hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én péntek

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra itt a Mixakták, ahol ezentúl már nem a nemzetközi slágereket mutatjuk be, hanem hazai vizekre vezünk. És összekeverjük a 80-as, 90-es évek legnagyobb magyar slágereit. A mixmester továbbra is Orbán DJ Mix Tamás. A műsorvezető pedig változatlanul... Mai adásunkban a 90-es évek közepére utazunk vissza, amikor is nem csak az égen, de a könnyű zenében is feltűnt egy UFO. Révbe írt a Hip Hop Boys, és jöttek az emlékezetes lágerek. A Forev Club a Balatoni Lázról énekelt. És még a Happy Gang egy fiatal szerelemmel volt elfoglalva. Addig visszatért a 80-as évek diszkó dívája, Zoltán Erika. A Mixakták mai adásában irány 1996. Mai első összeállításunkban meghallgathatjuk a magyar könnyűzene talán egyik legnagyobb csillagát, legnagyobb hangját, Cserháti Zsuzsát. Pályája kezdetén a Ki mit tudom feltűnt kislány 6 évvel később az 1972-es Táncdal Fesztiválon aratott kiugró sikert. Úgy emlegették, mint a magyar Aretha Franklint. A legtüneményesebb fekete torkú szőke énekesnőt. Szányra kapta a hírnév, megállás nélkül turnézott az országban, majd Németországban élt hosszú ideig. Énekelt falusi művelődési házakban, füstös lokálokban, fényes mulatókban. Elnyelt az éjszaka, akkor nevezték el a mulatók csalogányának. Barátai már akkor is aggódva nézték, féltették, nem ok nélkül. A pályája az egész életében olyan volt, mint egy hullámvasút. Hol meredeken ívelt felfelé, hol alázuhant a mélybe. Túl különleges volt, túlzottan érzékeny és visszahúzódó. Egy ragyogóan szép nő, akinek kincs volt a torkában, és nem igazán tudott mit kezdeni magával, mindig kiszolgáltatott volt. Ezzel sokan vissza is éltek, majd sorsára hagyták. Eldobott magától, vagy elvettek tőle csak nem 20 évet. Ezt nehéz eldönteni. Utólag kibogozni is nehéz, hogy mi történt ezen idő alatt, és azt is persze, hogy ki volt és miben hibás. Szerencsére akkor még nem adta fel, bámulatos akaraterővel talpra állt, és 1996-ban ismét feljutott a csúcsra a Hamu és Gyémánt című siker albumával. Diadalmenetben énekelte egyre feljebb magát, útja arany és platina lemezekkel volt kikövetve. Visszatért az önbizalma, lefogyott, a közönség örjöngve ünnepelte Cserháti Zsuzsát. Jöjjön tehát most az első mixünk Cserháti Zsuzsával és további 4 kevésbé lírai szerzeménnyel 1996-ból.

1996 az évszám, amelynek nem csak zenei sikereit gyűjtöttük össze önöknek, hanem néhány érdekes eseményét is. Ez év júliusában megszületett az első klónozott emlős állat Dolly, a bárány. Még itthon a tocsig ügy borzolta kedélyeket, addig Angliában a halálos kergemarhakor keltett riadalmat a húsfogyasztók körében. Ebben az esztendőben villámlátogatáson Tasszáron járt Bill Clinton, amerikai elnök, és ekkor avatták fel a Győrt hegyes halommal összekötő M1-es autópálya szakaszt. Budapesten pedig három szinten 42 000 négyzetméterre megnyílt az első pláza. 1996-ban mutatták be Dés László és Geszti Péter musicaljét, a Dzsungel könyvét. Charlie pedig nagy sikerű koncertet adott a kis stadionban.

Van. A mozikban mindenki a Függetlenség napja című filmet nézte Will Smith-szel és Jeff Goldblummal a főszerepben. A rádióban pedig biztosan hallhattuk az Emergency House nagy sikerét, a Dübörög a ház című felvételt. Vagy pedig a Trabantból, pontosabban az Exoticból kiszállt Siposev Tamás, ez egy ilyen nyár című dalát. Aztán itt volt egy különleges figura ebben az esztendőben, DJ Dali és a Habba Habba Zuj Zuj, amely a világ minden nyelvén nagyjából ennyit jelent. Ne feledkezzünk el Császár Lelőrdről és Alexáról, meg a Tiltott Szerelemről és a Forek Clubról, na meg a Balatoni Lázról. Jöjjenek most az előbb felsorolt előadók második mixünkben, amely 1996-ba vezet vissza bennünket.

0: Hölgyeim és uraim, jönnek a magyarok!
1: Hajrá, magyarok!
0: A Mixatták folytatódik.
2: Ez jó.
0: De most már a 80-as, 90-es évek legjobb hazai slágereivel.
1: Igen!
0: Az Apostoltól a Zizi Laborig. A Bonanzától a Soho Partig. Mindez a legjobb mixekben. A mixmester Orbán DJ Mix Tamás. A műsorvezető. Ha szeretnének többet megtudni a mixaptákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixapták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixapták következő adásaiba.
2: Ez jó!
0: www.mixapták.hu Mai adásunkban 1996 legemlékezetesebb slágereit tekintjük át. Természetesen a hazai termése nagy hatással voltak a külföldi dalok is. Ekkor robbant a köztudatba egy energikus lánycsapat, a Spice Girls. A fiúk sem akartak alul maradni, ekkor támadott ugyanis a Backstreet Boys. A nyár nagy slágere a Coco Jumbo volt a Mr. President-től. És amíg kukocsamboztunk, addig a Faithless álmatlanságban szenvedett. I can't get no sleep. De minden feloldva együtt makarénázhattunk a Los Del Rio-val. Mai harmadik egyvelegünkben pedig a kornak megfelelően csupa rebbetétel ellátott slágert hallhatunk. Az év egyik legkiemelkedőbb sikercsapatától, a Hip Hop Boys-tól, a fiatalosan szerelmes Happy Gang-től, na és persze az Animal Cannibals-től. Nagy igazságot mondta ki a fiúk, ugyanis szerintük, és persze szerintem is, a nő egyszerre sárkány, egyszerre királylány, nagy igazság, nagy igazság. És mindez történt 1996-ban.
3: Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperencián innen, volt egyszer egy...

Mai utolsó összeállításunkban itt a Mixaktákban kicsit felgyorsítjuk az ütemet. A külföldi trendekhez igazodva, itthon is megjelentek az egyre gyorsabb ütemű dalokat játszó formációk. Közülük is kiemelkedett az 1995-ben alakult UFO nevű csapat. A Dance Trio tagjai piros, égnek álló frizurájú Dr. Love, azaz Varga Zsolt, és a két szemre való hölgy Cynthia és Doris voltak. Első albumuk rögtön két sikerdalt is hozott, a Szerelem Doktort és a Karibi Partit hamarosan meg is hallgathatjuk mai utolsó mixünkben. A csapat egyébként az akkori tinik egyik legnagyobb kedvence volt. Rövid idő alatt a korszak egyik legtöbbet haknizó bandájává váltak. A Mixaktákban most jön még a dance stílus legsikeresebb magyar csapata, a Soho Party. A fiúkkal együtt álmodozhatunk, és persze jön a Bombon egyik korai nagy sikerükkel 1996-ból.

0: Mai időutazásunk 1996-ban repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixaktár vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik önöktől a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Mixakták, a műsor, amelyben hetente egy-egy év felejthetetlen slágereit mixeljük össze. A mixmester Orbán DJ Mix Tamás, az időutazás műsorvezetője. A Mixaktákban ezúttal egy olyan év slágereit kevertük össze, amelyben nem csak a rendszer változott nagyot. Ez volt az az év, amikor a lányok hihetetlen sikításba törtek ki, és rögtön rohantak a rádióhoz, akárhányszor felhangzott, hogy step by step, ooh baby. És ez volt az az év, amikor mindenki lambadát táncolt. A diszkókban pedig, aki élt és mozgott, pumpálta a lekvárt. És jött egy bőrpatyás rapper, aki egyfolytában azt hadarta. Nos, ez az év 1990. Fantasztikus, fantasztikus. Az első mixben pedig 1990-ből Madonna és a London Beat mellett természetesen jön a Lambada és a Kaoma. A dal már 89-ben elindult hódító útjára. 7 országban volt első, és több mint 5 millió példányt adtak el belőle. A dalszöveget egyébként egy bolíviai együttestől nyúlta le a francia pop csapat, ezért be is perelték őket. Mellényzsebből fizették ki az összeget, a per költségeit, és hatalmasat kaszáltak ezzel a dallal. Világhírűek lettek. Igaz, szépséghiba, ez volt az egyetlen egy nagy slágerük. A dal és a klip után jött a tánc őrület. Akkoriban mindenki rohant a tánciskolába, és megpróbálta megtanulni az összetapadós lambadát. A dal, illetve a tánc sikeréhez hozzájárult nyilván az is, hogy alkalmasint oly sokszor villant ki a tangabugyi is, elindítva egy divathullámot ezzel Európában. Azt is mondhatnánk, hogy tangára hangolódott Európa. 1990-ben aztán jött a film A tiltott tánc, és hogy ez lenni szokott, néhány hónap alatt alábbhagyott a lambada őrület. És maradt a dal, amely most ennyi év távlatából is olyan kellemes és olyan jó hallgatni. Persze nem csak ezt hallgatjuk majd az első mixben, 4 további megasláger 1990-ből.

igazán szép a London Beat-től, hogy ránk gondolt. Mi viszont gondoljunk egy kicsit vissza 1990-re. Ez egy igazán mozgalmas év volt a világban, és itt Magyarországon is. Ez év augusztusában ugyanis Irak lerohant a Kuvajtot, aminek következtében elindult az öbölháború. Viszont ebben az évben 27 évi fogság után kiszabadult Nelson Mandela. Októberben újra egyesült a két német állam, az NSK és az NDK. Nem most volt olyannyira, nem, hogy például 1990. február 3-án született Sean Kingston, akinek most táncolunk a slágereire. Ja, és november 13-án ebben az évben készült el az első weboldal is. Mindeközben itthon mondanom sem kell, hogy megváltottuk a rendszert. Áprilisban 43 év után újra választásokat tartanak, amit az MDF nyer, és Antal József lesz a miniszterelnök Magyarországon, Göncz Árpád pedig a köztársasági elnök. Októberben pedig csekély 65%-kal drágul a benzin, mire a taxisok országos tiltakozó akciójuk során eltorlaszolják a hidakat és a főútvonalakat. Csak úgy halkan szeretném megjegyezni, hogy én visszasírom az akkori benzinárakat a mostaniakhoz képest. És hogy mi szólt külföldön a taxis blokkád közben a rádióban? Néhány nyugtató dallam következik most 1990-ből.

0: megállás nélkül. Mik szokták? B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu Ez itt a Mixakták 1990 legnagyobb sikereivel.
3: Jaj, de jó!
1: Természetesen nem csak határainkon túlszöledtek fülbemászó dallamok a 90-es évek első évében. Magyarországon ekkor lett urrá rajtunk az aktuális láz. Hobonyik Sándor egy tragikus sorsú szépség királynőről énekelt. A Beatrice pedig a boldog szép napokra emlékezett. Tudod, amikor még nem voltál.
4: Azok a boldog szép napok, én veled.
1: Jó legyek vagy ne? Ez volt a nagy kérdés a Bikinitől.
5: Mindig azt mondják, hogy legyek jó, de mindig csak én legyek a jó.
1: A tengeren túlon egy fehérbőrű rapper ostromolta a slágerlistákat. Az Ice Ice Baby előadója 16 hétig vezette a Billboard listát, 15 millió albumot adott el és 7 platina lemezt birtokol. Akkoriban ő volt a legsikeresebb rapper Amerikában, aki ezzel nem tűnt el teljesen, hiszen még 3 évvel ezelőtt is jelent meg albuma, igaz, nem sok sikerrel. A mai harmadik mixben fagyis rapper barátunk mellett jön a Depeche Mode egyik legnagyobb sláger, az Enjoy the Silence, és a frankfurti producerek által összekovácsolt Eurodance csapat, a Snap. Legelső sláger az együttesnek a Power, ami igazán megmozgatta az európai diszkók akkori közönségét. Mivel a dal több eleme is eredetileg koppintás volt, más együttesek szerzeményeiből így csak azután kerülhetett forgalomba, miután Amerikában újra hangszerelték. A Power egy rejtélyes orosz szöveggel kezdődik, amit azonnal hallhatunk a következő mix elején, ami körülbelül annyit jelent, hogy egy amerikai cég elkezdte a gyártását egy számítógépnek, amely képes volt írott szöveget hangosan felolvasni látás sérültek számára. És hogy mi köze ennek a dalhoz? Ha valaki megfejtette, szóljon. Íme a harmadik mix a Mixaktákban 1990-ből.

15 megas láger már elhangzott itt a Mixaktárban 1990-ből, de az év legnagyobb őrületét kiváltó dal azonban csak most következik a negyedik mixben, ami az első igazi tini fiú csapathoz kötődik. Nem hiszem, hogy volt olyan tini lány a 90-es évek elején, aki nem ismerte volna a New Kids on the Block nevét. Bár a csapatot már 1984-ben elkezdték válogatni a producerek, és Amerikában már 88-ban az elsők között voltak, a legismertebb slágerük a Step by Step 1990-ben jelent meg. Még a jól fésült tini fiúk első koncertje börtönben volt, és eleinte előfordult, hogy megdobálták őket, az áttörés után világszerte több mint 70 millió lemezt adtak el, és csak úgy mellékesen rekordnak számított az évi 1 milliárd dollárnyi bevétel, persze fénykorukban. Nem is annyira zenei teljesítményükkel, mint inkább megjelenésükkel olyan tömeghisztériát váltottak ki a tini lányok millióiból, hogy sokszor szabályosan menekülniük kellett a rajongók elől. Koncertek szakadtak félbe, és sajnos egy rajongójuk az életét vesztett, amikor Szöulban a tinik megrohamozták a színpadot. Az öt szép fiú 94-ig bírta együtt, de rajongóik máig nem feledték őket, úgyhogy amikor felröppent a hír 2008-as újraalakulásukról, egy hét alatt 1 millióan látogatták meg a csapat honlapját. A New Kids hatalmas sikere persze nem hagyta nyugodni egy korona 90-es éve producereit. A recept egyszerű volt, végy öt szép fiút, mozogjanak egyszerre, legyen valamilyen hangjuk, így nekik néhány egyszerű dalt, és a tini lányok már is sikítozva rohanják meg a lemezboltokat. Ez olyannyira bejött, hogy a New Kids on the Blockot hamarosan követte a Take That, a Backstreet Boys, az NSYNC, a Westlife, és így tovább. De ne szaladjunk ennyire előre az időben. Jön 1990-ből a New Kids mellett MC Hammer, a Technotronic Whitney Houston és Phil Collins a remek dobos, aki ugye hátulról előre jött és szólónekesként világsztár lett. Szóval ennyi, és persze a remek dalok egymás utánban a negyedik mixben. Break it down. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ez volt a Mixakták 1990-20 nagy slágerével. Legközelebb folytatjuk újabb évvel és persze újabb felejthetetlen slágerekkel. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Rád nemyszem. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral itt a poptarisznya.hu-n.
1: Kedves hallgató.
2: Ó, igen.
1: Kedves hallgató.
3: Kapsz matricát.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.